És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Cause there's no stress.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Esküdtettek a miniszterek, megalakult az új kormány. Megkezdődött a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. Melegszik majd az idő a következő napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hivatalosan is megalakult tegnap az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet várhatóan ma megtarthatja első kormányülését is. Indul a héten a szúnyogírtás. Tavasszal elsőként a lárvákat gyérítik biológiai kezeléssel, egy természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítményt használnak. Ez csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi módszert alkalmaznak a szakemberek. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, tanácsolja a Nébi. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeripariért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Ismét filmsztárok népesítik be a francia Rivierát, megkezdődött este a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű játékfilmje, a Mulan is. Egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Fátyol és gomoly felhőkkel tarkított napos időre van kilátás, a gomolyok azért egyszer-egyszer jobban összeállhatnak, főleg délután, kisebb zápor esetleg észak-keleten jöhet. A szél nagy területen megélénkül, odakint 15-20 fok lesz napközben. Holnap a felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton, nyugaton délutántól megnövekszik.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 13-a van, szerda, reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM, Pécsbook.
1: Bemutatják a legjobb sajtófotókat, Pécs lesz az első állomás. Vízhálózati munkák kezdődtek a Tettyén. Volt egyszer egy malac, nyertek is vele, Szendi Hajni vagyok. 5 versenynap, 19 csapat, 114 versenyző és 836 kilométer. Ez vár ránk idén a 47. magyar kerékpáros körversenyen. Az idei Tour de Hongrie a Pro Series kategóriás versenyként szerepel idén is a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenynaptárában. Ez a sportág második legmagasabb szintje. Pénteken egy újabb sík szakasz következik, majd Kaposvár és Szekszárd között, szombaton pedig jön a verseny Király etapja. A mohácsi csata 500. évfordulójára emlékező mohácsi rajtot követően a versenyzőknek négyszer kell leküzdeniük a pécsi Bárányút meredekét, mielőtt az állatkert előtt célba érnek. Az utolsó szakaszon veszik majd az irányt a királynék városa felé. Itt dől el a trófea sorsa. Pécsen láthatók először a legjobb sajtófotók. A megyeszékhely ad otthont ugyanis a hazai fotográfia legrangosabb eseményének. Május 18-a és 28-a között Pécset lesz látható először a 44. magyar sajtófotópályázat legjobb alkotásaiból összeállított szabadtéri vándorkiállítás. A Zsolnai Örökségkezelő szervezésében megvalósuló tárlat különlegessége, hogy a Baranyai Vármegyeszékhely megelőzi a budapesti bemutatót, így a pécsiek láthatják elsőként az elmúlt év legemlékezetesebb pillanatait. A MÜOSZ fotóriporterek szakosztály által kért pályázatra idén 258 szerző közel 6000 fotóval nevezett. A tárlat május 18-án nyílik és ingyenesen látható. Speciális értángító műtétet végeznek Pécsen. A Pécsi Szívgyógyászati Klinikán az országban a legnagyobb számban végeznek egy olyan speciális értángító műtétet, amellyel azoknak a betegeknek tudnak segíteni, akiknek meszesereit a hagyományos módszerekkel már nem lehet megfelelően kitágítani. Az eljárás iránt több európai ország szakemberei is érdeklődtek, legutóbb Csíkszeredán mutatták be. Az Abbott cég felkérésére a beavatkozások irányítását és felügyeletét Kónyi Attila egyetemi docens, a Pécsi Szívklinika Pacemaker munkacsoportjának vezetője végzi. Ezt a műtétet tehát olyan esetekben alkalmazzák, amikor az erek már nagyon messzesek,

Egyszerű átszállással juthassanak el Európa, illetve a világ számos pontjára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy már nagy nemzetközi légitársaságok felületein is megvásárolhatóak a jegyek, az utasok így egyetlen foglalással, automatikus poggyászkezeléssel utazhatnak tovább. Tisztújító ülést tartott a Fidesz pécsi szervezete. Új elnököt és alelnököt is választottak, miután Hoppál Péter távozott pozíciójából. Csizmadia Péter ügyvédet, a szervezet eddigi frakcióvezetőjét választották meg a Fidesz pécsi elnökének, aki megköszönte a bizalmat, majd hozzátette, további részletekkel hamarosan jelentkezik. Megtartották a közlekedési kultúra napját Pécsett a környezettudatos egymásra odafigyelő partnerségen alapuló biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet. Országos és helyi programok ebben az évben is a közlekedési ágazat összefogásával valósultak meg. A program helyszíne a pécsi vasútállomás volt. Hangsúlyozták, nem csak egy napon, hanem mindig figyelni kell a közlekedés biztonságára. Vízhálózati munkák kezdődtek a Tettyén. A vízi közműszolgáltató szakemberei egy olyan nagy átmérőjű termelő vezetéken dolgoznak, amely közel 40 éve szállítja a vizet a forrásvágatból, a tettyei tározóba, kulcs szerepet játszva nyilván a pécsi vízellátásban. A fejlesztés során a forrásház előtti területen egy új aknát alakítanak ki, amelyben motoros tolózárat is beépítenek. A választási malac volt a témája az idén Szolnokon megrendezett Magyarország ételversenynek. 2026-ban a Páholy by Bluff Bistro csapata, név szerint Bencs Dávid, német Norbert lettek a legjobbak, lassan készült malac császárokkal nyertek. Az étel fantázia neve ez volt, hogy volt egyszer egy malac. A recept fenn lesz a Magyarország étel oldalon. Május 31-én a pécsi gyerekeket a jövő várja. A Városi Gyermeknap alkalmából ugyanis a Zsolnai Kulturális Negyed falai közé költözik a tudomány, a technika, visszatér a legendás DeLorean időgép, a NASA által is használt helikopterszimulátor, sőt egy izgalmas, mesterséges intelligencia bemutatót is szerveznek a kicsiknek. 18. alkalommal rendezik meg a pécsi dísznövénykiállítás és vásárt a Pécsi Tudomány Egyetem. Botanikus kertje lesz majd a helyszíne, dátum pedig május 16-a. A kiállítás fő tematikája ezúttal a bonszájok lesznek, de természetesen szaktanácsadással is várják majd az érdeklődőket. Parkolni a közterületen, illetve szívcentrummal szemben lehet. A Pécsi Tudomány Egyetem művészeti kara június 11-e és 14-e között először rendezi meg a Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivált. A rendkívül gazdag színházi, zenei, filmes és képzőművészeti programokat felvonultató 4 nap ismét Pécset teszi tehát a kultúra fővárosává. A fesztivál igazgatója Csányi János, a PTMK egyetemi docense. Nagyon nehéz és nagyon fontos mérkőzést nyert meg a PMFC labdarúgó csapata, amely a Dunaújvárost hazai pályán 2 góllal verte. A 2 rivális közül a Kaposvár kikapott, a Nagykanizsa viszont győzött, a saját feladatát tehát megoldotta a PMFC MB3-as labdarúgó csapata. 2 fordulóval a vége előtt a sorozatot a Nagykanizsa vezeti. Monokróm címmel nyílik kiállítás Pécsett a Művészetek és Irodalom házában pénteken. A tárlatot Gyenes Zsolt indítja majd útjára, aki médiaművész, közreműködik Nagy Roland, és lesz fényjáték is. Hűsítő séták indulnak a pécsi Zsolnai negyedben, legközelebb május 16-án. Idegenvezető mutatja majd be a Zsolnai negyedet, és elmeséli a világhírű zsolnai család legizgalmasabb történeteit. A séta végén limonádét osztanak. Cecil McLaurin Salvant koncert lesz május 18-án Pécsett, a MacArthur ösztöndíjas, 3-szoros Grammy-díjas énekes, dalszerző májusban indult turnéra. Ennek egyik állomása lesz majd Pécs, az új lemezét mutatja be. Képzőművészeti szabadiskolát szerveztek Pécsett. Legközelebb május 19-én várják az érdeklődőket. Németh Pál szobrászművész foglalkozása a rajzolni szerető fiataloknak szól elsősorban.
Folytassuk közlekedési információkkal. Gázvezető rekonstrukciós munkán kezdődtek a pécsi Péter utcában. Május 22-ig a 224 szám között, aztán 26-a és június 19-e között a Hasmihály tér bejárata és a Péter utca 50 között dolgoznak.

0: Majd július 19-től pedig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között lehet forgalomkorlátozásra készülni. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállhatnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható ma, másút nem lesz csapadék. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután 15 és 20 fok között alakulnak a maximumok, Baranyában 17 fok várható közepesen felhőséggel.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok, az év 133. napja, május 13, mennyi 13-as? A szervácokat lehet ma ünnepelni. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber, ugyanide jöhet a közlekedési info is. Hello, jó reggelt! 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Rihanna és az Umbrella kezd.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét közepén, május 13. szerda. Már a hétvégével kacérkodunk egy picit. Mindjárt jön Michael Gray és a The Weeknd, előtte egy-két érdekesség. Ugye Szervác napja van. A Fagyos Szentek egyike, Szervác Pongrácz Bonifác. A népi megfigyelés szerint a Fagyos Szentek idején gyakori a lehűlés, ami kárt tehet a veteményben. Na hát tegnap meg is jött a hidegfront, úgyhogy ez teljesen valid. És akkor az emlegetett Michael Gray sláger The Weeknd. Így megyünk tovább percről percre, közelebb a hétvége felé a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék. Ma már csak keleten lehet szükség az esernyőkre, máshol hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Napos pátyafelhős időt 15-20 fok közötti maximummal. Részletek a hírek végén, aztán a kanadai Counting Crows érkezik az Accidentally in Love-vel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Bemutatják a legjobb sajtófotókat, Pécs lesz az első állomás, vízhálózati munkák kezdődtek a Tettyén, volt egyszer egy malac, nyertek is vele, Szendi Hajni vagyok. Pécsen láthatók először a legjobb sajtófotók. A megyeszékhely ad otthont ugyanis a hazai fotográfia legrangosabb eseményének. Május 18-a és 28-a között Pécset lesz látható először a 44. magyar sajtófotópályázat legjobb alkotásaiból összeállított szabadtéri vándorkiállítás. A Zsolnai Örökségkezelő szervezésében megvalósuló tárlat különlegessége, hogy a Baranyai Vármegyeszékhely megelőzi a budapesti bemutatót, így a pécsiek láthatják elsőként az elmúlt év legemlékezetesebb pillanatait. A MÜOSZ fotóriporterek szakosztály által kiírt pályázatra idén 258 szerző közel 6000 fotóval nevezett. A tárlat május 18-án nyílik és ingyenesen látható. Vízhálózati munkák kezdődtek a Tettyén. A vízi közműszolgáltató szakembere egy olyan nagy átmérőjű termelő vezetéken dolgoznak, amely közel 40 éve szállítja a vizet a forrásvágatból, a tettyei tározóba, kulcs szerepet játszva nyilván a pécsi vízellátásban. A fejlesztés során a forrásház előtti területen egy új aknát alakítanak ki, amelybe motoros tolózárat is beépítenek. A választási malac volt a témája az idén Szolnokon megrendezett Magyarország étele versenynek. 2026-ban a Páholy by Bluff Bistro csapata, név szerint Bench Dávid, Német Norbert lettek a legjobbak, lassan készült malac császárokkal nyertek. Az étel fantázia neve ez volt, hogy volt egyszer egy malac, a recept fenn lesz a Magyarország étele oldalon. Hűsítő séták indulnak a pécsi Zsolnai negyedben, legközelebb május 16-án. Idegenvezető mutatja majd be a Zsolnai negyedet, és elmeséli a világhírű Zsolnai család legizgalmasabb történeteit. A séta végén limonádét osztanak. Gázvezető rekonstrukciós munkák kezdődtek a pécsi Péter utcában. Május 22-ig a 224 szám között, aztán 26-a és június 19-e között a Has Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 között dolgoznak majd, július 19-től pedig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között lehet forgalomkorlátozásra készülni. Napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállhatnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható ma, másút nem lesz csapadék. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután 15 és 20 fok között alakulnak a maximumok, Baranyában 17 fok várható közepesen felhőséggel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok a hét közepén, egy picit csillapodik az áporos zivataros időjárás, viszont péntekre visszatér, azt ígérik. Ma reggel még keleten előfordulhat kisebb eső, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra is kisüthet a nap. A maximum 15-20 fok között alakul, holnap tovább melegszik az idő, 19-23 fok lesz, viszont ahogy említettem, pénteken újabb záporok, zivatarok jöhetnek. És remélem, jöhetnek a folytatásban is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Lionel Richie-t indítom Just For You címmel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra közeleg, úgyhogy jöjjenek a hét közepének legfrissebb hírei. Hét után pedig jönnek újból a legjobb zenék, például Warren G-től. Vagy a Volvox-tól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok.
3: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Pécs Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Pécs Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthatunk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécset június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak!

0: Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
1: Speciális értágító műtétet végeznek Pécsett. A jövőt hozzák el a gyerekeknek. Nyílik hamarosan a pécsi dísznövény kiállítás. Szendi Hajni vagyok. Speciális értágító műtétet végeznek Pécsen. A pécsi szívgyógyászati klinikán az országban a legnagyobb számban végeznek egy olyan speciális értágító műtétet, amellyel azoknak a betegeknek tudnak segíteni, akiknek meszesereit a hagyományos módszerekkel már nem lehet megfelelően kitágítani. Az eljárás iránt több európai ország szakemberei is érdeklődtek, legutóbb Csíkszeredán mutatták be. Az Abbott cég felkérésére a beavatkozások irányítását és felügyeletét Kónyi Attila egyetemi docens, a pécsi szívklinika pacemaker munkacsoportjának vezetője végzi. Ezt a műtétet tehát olyan esetekben alkalmazzák, amikor az erek már nagyon messzesek, és a hagyományos módszerekkel egész egyszerűen nem jutnak el a célhoz. Az eddigi adatok szerint a módszer hatékony és biztonságos. Május 31-én a pécsi gyerekeket a jövő várja. A Városi Gyermeknap alkalmából ugyanis a Zsolnai Kulturális Negyed falai közé költözik a tudomány, a technika, visszatér a legendás DeLorean időgép, a NASA által is használt helikopterszimulátor, sőt egy izgalmas, mesterséges intelligencia bemutatót is szerveznek a kicsiknek. 18. alkalommal rendezik meg a pécsi dísznövény kiállítás és vásárt a Pécsi Tudomány Egyetem. Botanikus kertje lesz majd a helyszíne, dátum pedig május 16-a. A kiállítás fő tematikája ezúttal a bonszájok lesznek, de természetesen szaktanácsadással is várják majd az érdeklődőket. Parkolni a közterületen, illetve szívcentrummal szemben lehet. Cecil McLaurin Salvant koncert lesz május 18-án. Pécsett, a MacArthur ösztöndíjas, háromszoros Grammy-díjas énekes, dalszerző májusban indult turnéra. Ennek egyik állomása lesz majd Pécs, az új lemezét mutatja be.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett a Bolygó utcában. A Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között teljes útzár van érvényben. Egészen május 24-ig az Est utca felől lehet csak behajtani. A parkolás sem lehetséges itt. Napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállhat.

Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Tobzódnak a hármasok és az egyesek a mai nappal kapcsolatban, ugyanis az év 133. napja, és május 13-a van, ami nem péntek, hanem a hét közepe szerda. Sok boldogságot, kedves szervácok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Már is kezd a Kings of Leon, Use Somebody. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Néhány nappal ezelőtt Britney Spears bűnösnek vallotta magát a bíróságon, miután márciusban ittas vezetés miatt letartóztatták. Britney először szólalt meg az ítélet hirdetés óta. Azt mondta, egy spirituális út kezdete ez. Sok sikert kívánunk hozzá, és a detoxhoz is. Toxic, ezzel a dalával megy tovább a szerda reggel, itt a Besten. Remélem, nincs dugó baleset, ha mégis, akkor jöhet a közlekedési info. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Keleten még lehet egy-egy futózápor, az ország nagy részén viszont akár hosszabb időszakokra is kisüthet ma már a nap. 15-20 fok között alakul a maximum, de hogy mire számíthatunk a folytatásban, kiderül a hírek végén. 7:30 után a Flip the Script-tel idézzük meg az ezredfordulót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Mérföldkőhöz érkezett a Pécs-Pogány repülőtér fejlesztése. Pont Pécs címmel nemzetközi művészeti fesztivált szerveznek. Jön a Szabadiskola, Szendi Hajni vagyok. Látogassunk most el a Pécs-Pogány repülőtérre, ahol március 30-án indult el a Pécs-München járat. Az azt üzemeltető Dennis Air Transport és a Lufthansa együttműködése révén új, szélesebb körű nemzetközi desztinációk nyíltak meg most az utazó közönség előtt. A legfontosabb újdonság, hogy a járat immár egy olyan nemzetközi értékesítési és csatlakozási rendszer részévé vált, mely lehetővé teszi, hogy a Pécsről induló utasok egyetlen foglalással, egyszerű átszállással juthassanak el Európa, illetve a világ számos pontjára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy már nagy nemzetközi légitársaságok felületein is megvásárolhatóak a jegyek, az utasok így egyetlen foglalással, automatikus podgyászkezeléssel utazhatnak tovább. A Pécsi Tudományegyetem művészeti kara június 11-e és 14-e között először rendezi meg a Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivált. A rendkívül gazdag színházi, zenei, filmes és képzőművészeti programokat felvonultató 4 nap ismét Pécset teszi tehát a kultúra fővárosává. A fesztivál igazgatója Csányi János, a PTMK egyetemi docense. Képzőművészeti szabadiskolát szerveztek Pécset. Legközelebb május 19-én várják az érdeklődőket. Németh Pál szobrászművész foglalkozása a rajzolni szerető fiataloknak szól elsősorban. Nagyon nehéz és nagyon fontos mérkőzést nyert meg a PMFC labdarúgó csapata, amely a Dunaújvárost hazai pályán 2 góllal verte. A 2 rivális közül a Kaposvár kikapott, a Nagykanizsa viszont győzött, a saját feladatát tehát megoldotta a PMFC MB3-as labdarúgó csapata. 2 fordulóval a vége előtt a sorozatot a Nagykanizsa vezeti.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A 6-os úton hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. Ivóvízhálózat bővítése zajlik Pécsett, a Gyükési város részben a kivitelezés miatt a Rengeteg utcában teljes útzár érvényes 20-ától. Napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállhatnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható ma, másút nem lesz csapadék. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután 15 és 20 fok között alakulnak a maximumok, Baranyában 17 fok várható közepesen felhőséggel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 13-án, szerdán, szervác napján. 76 éve a mai napon először rendeztek Forma 1-es versenyt a Silverstone-i pályán. 91 éve ezen a napon Carsey McGee szabadalmaztatta a parkolóórát. Na, jól van. 85 éve a mai napon született Ritchie Valens, amerikai énekes, dalszerző és gitáros, a rock and roll egyik úttörője, aki mindössze 18 évet élt. Ma 76 éve megszületett Stevie Wonder, amerikai énekes, zenész. I love you. 87 évvel ezelőtt ugyanezen a napon született Harvey Keitel, amerikai színész, Alkonyattól Pirkadatig, Apácasó, Ponyvaregény. Ő volt Mr. Wolf, a probléma megoldó, ugye megvan? És ma 40 éves Robert Pattinson, brit színész, modell, zenész, producer, az Alkonyat filmek sztárja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Hát az M5-ösön nem egyszerű a közlekedők dolga, ugyanis ott Röszke felé Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. Újhartyánnál leterelnek mindenkit a pályáról, teljes útzár van. Aki tud, már időben hajtson le az 5-ös főútra. Rögtön 8 óra, jó reggelt! Vannak dolgok, amik nem változnak. A következő órában halljuk majd Ákost és a New Radicals-t is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 47. alkalommal szervezik meg a Magyar Kerékpáros Körversenyt. Új elnököt és alelnököt is választott a pécsi Fidesz. Kicsi az esély az esőnek. Megtartották a közlekedési kultúra napját Pécsett a környezettudatos egymásra odafigyelő partnerségen alapuló biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet. Országos és helyi programok ebben az évben is a közlekedési ágazat összefogásával valósultak meg. A program helyszíne a pécsi vasútállomás volt. Hangsúlyozták, nem csak egy napon, hanem mindig figyelni kell a közlekedés biztonságára. Tisztújító ülést tartott a Fidesz pécsi szervezete. Új elnököt és alelnököt is választottak, miután Hoppál Péter távozott pozíciójából. Csizmadia Péter ügyvédet, a szervezet eddigi frakcióvezetőjét választották meg a Fidesz pécsi elnökének, aki megköszönte a bizalmat, majd hozzátette, további részletekkel hamarosan jelentkezik. Monokróm címmel nyílik kiállítás Pécsett a Művészetek és Irodalom házában pénteken. A tárlatot Gyenes Zsolt indítja majd útjára, aki médiaművész, közreműködik Nagy Roland, és lesz fényjáték is. 5 versenynap, 19 csapat, 114 versenyző és 836 kilométer. Ez vár ránk idén a 47. Magyar Kerékpáros Körversenyen. Az idei Tour de Hongrie a Pro Series kategóriás versenyként szerepel idén is a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenynaptárában. Ez a sportág második legmagasabb szintje. Pénteken egy újabb sík szakasz következik, majd Kaposvár és Szekszárd között, szombaton pedig jön a verseny Király etapja. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékező Mohácsi rajtot követően a versenyzőknek négyszer kell leküzdeniük a pécsi Bárányút meredekét, mielőtt az állatkert előtt célba érnek. Az utolsó szakaszon veszik majd az irányt a királynék városa felé. Itt dől el a trófea sorsa.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett a Bolygó utcában. A Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között teljes útzár van érvényben. Egészen május 24-ig az Est utca felől lehet csak behajtani. A parkolás sem lehetséges itt. Napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállhatnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható ma, másút nem lesz csapadék. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután 15 és 20 fok között alakulnak a maximumok, Baranyában 17 fok várható közepesen felhőséggel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ugye a hírek előtt mondtam, hogy teljes pályazár van az M5-ösön Újhartyánnál, felborult és keresztbe fordult egy kamion Szeged felé, és teljes útzár van a 32-esen is Jászfényszaru közelében, ahol kamion és autó karambolozott. Jó utat óvatosan, 0620 55 55 155, a közlekedési hír van jöhet ide. 4 perc elmúlt 8, már is énekel Jerry Halliwell.
0: Best FM, a legjobb zenék.

szenvedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

Szenvedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

Best FM a legjobb zenék, azt hiszem a mai reggel két legfontosabb közlekedési infója, egyrészt az M5-ös Röszke felé, ahol Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. Teljes pályazárban, már a 30-as kilométernél Ócsa térségében leterelik a forgalmat, aki teheti, válaszol másik útvonalat, és teljes útzárban a 32-es főúton is Jászfényszaru közelében, ahol egy kamion autóval ütközött, a 12-es kilométernél történt. Óvatosan, jó utat, és ha dugó, baleset van, várom én is a közlekedési infót. 0620 55 55 155. Elveszítette a pert Amy Winehouse apja, nem jár neki az énekesnő barátainál lévő elárverezett hagyatékból. Mitch Winehouse azzal vádolt a lánya két közeli barátnőjét, hogy jogtalanul adták el az énekesnő személyes tárgyait amerikai árveréseken. A legfelsőbb bíróság most ítéletet hozott, e szerint a tárgyak ajándékok voltak, az apa pedig megbízhatatlan tanúnak bizonyult. A megbízhatatlan tanú egykori lánya Amy Winehouse énekel a folytatásban. Tears dry on the Rona Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nem véletlenül hívják fagyos szenteknek a Szervác, Pongrác, Bonifác névnap körüli időszakot. Tegnap szórakozott velünk Pongrác, ezt írják a neten. Az esti órákban kifehéredett a kékestető, éjfél után a hóvastagság elérte a 2 centimétert, Gyöngyösön pedig teniszlabda méretű jég potyogott az égből. Mindez május 12-én, de hogy mi vár ránk ma? A hét közepén, a hónap 13. napján, az is kiderül a hírek végén. Előjáróban annyit, hogy szeles, hűvös májusi időnk lesz. Napsütéssel, gomoly felhőkkel, már csak egy-egy picike futózáporral. 0625555155, telefon, SMS, Viber számunk. Teljes útzár az M5-ösön, Úcsánál leterelnek mindenkit a Szeged felé vezető oldalról, mert hogy felborult, és keresztbe fordult egy kamion. Rögtön 8:30, jönnek a hírek, aztán George Michael és a Fast Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Bemutatják a legjobb sajtófotókat, Pécs lesz az első állomás, vízhálózati munkák kezdődtek a Tettyén, volt egyszer egy malac, nyertek is vele, Szendi Hajni vagyok. Pécsen láthatók először a legjobb sajtófotók. A megyeszékhely ad otthont ugyanis a hazai fotográfia legrangosabb eseményének. Május 18-a és 28-a között Pécset lesz látható először a 44. magyar sajtófotópályázat legjobb alkotásaiból összeállított szabadtéri vándorkiállítás. A Zsolnai Örökségkezelő szervezésében megvalósuló tárlat különlegessége, hogy a Baranyai Vármegyeszékhely megelőzi a budapesti bemutatót, így a pécsiek láthatják elsőként az elmúlt év legemlékezetesebb pillanatait. A MÜOSZ fotóriporterek szakosztály által kiírt pályázatra idén 258 szerző közel 6000 fotóval nevezett. A tárlat május 18-án nyílik és ingyenesen látható. Vízhálózati munkák kezdődtek a Tettyén. A vízi közműszolgáltató szakemberei egy olyan nagy átmérőjű termelő vezetéken dolgoznak, amely közel 40 éve szállítja a vizet a forrásvágatból, a tettyei tározóba, kulcsszerepet játszva nyilván a pécsi vízellátásban. A fejlesztés során a forrásház előtti területen egy új aknát alakítanak ki, amelybe motoros tolózárat is beépítenek. A választási malac volt a témája az idén Szolnokon megrendezett Magyarország étele versenynek. 2026-ban a Páholy by Bluff Bistro csapata, név szerint Bencs Dávid, Németh Norbert lettek a legjobbak, lassan készült malac császárokkal nyertek. Az étel fantázia neve ez volt, hogy volt egyszer egy malac. A recept fenn lesz a Magyarország étele oldalon. Hűsítő séták indulnak a pécsi Zsolnai negyedben, legközelebb május 16-án. Idegenvezető mutatja majd be a Zsolnai negyedet, és elmeséli a világhírű Zsolnai család legizgalmasabb történeteit. A séta végén limonádét osztanak.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A hatos úton hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. Ivóvízhálózat bővítése zajlik Pécsett, a gyükési városrészben a kivitelezés miatt a Rengeteg utcában teljes útzár érvényes 20-ától. Napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállhatnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható ma, másutt nem lesz csapadék. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután 15 és 20 fok között alakulnak a maximumok, Baranyában 17 fok várható közepesen felhőséggel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelések.

Best FM a legjobb zenék. Május 13-án szerdán szeles, hűvös, napos, gomoly felhős májusi időnk lesz 20 fok körüli maximummal, jóval több napsütéssel, mint tegnap, és továbbra is leterelnek mindenkit az M5-ösről a Szeged felé vezető oldalon Ócsánál, korábban ugyanis felborult és keresztbe fordult egy kamion, teljes pályazárban. Jó utat az Envóggal, Free Your Mind a Besten!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, május 13, nem péntek, szerda, mindjárt 9 óra, jön egy új óra az új napon, benne új esély. Another Chance, Roger Sanchez dalával is készülök, és itt lesz a Well Hello is. 0620-55-55-155, telefon SMS Viber. Rövid információs szünet következik, aztán újból a legjobb zenék szólnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuperkedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok.
3: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlei negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Fégnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra ajánl lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibéi Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felé.

0: Next FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Speciális értágító műtétet végeznek Pécsett. A jövőt hozzák el a gyerekeknek. Nyílik hamarosan a pécsi dísznövény kiállítás. Szendi Hajni vagyok. Speciális értágító műtétet végeznek Pécsen. A pécsi szívgyógyászati klinikán az országban a legnagyobb számban végeznek egy olyan speciális értágító műtétet, amellyel azoknak a betegeknek tudnak segíteni, akiknek messzesereit a hagyományos módszerekkel már nem lehet megfelelően kitágítani. Az eljárás iránt több európai ország szakemberei is érdeklődtek, legutóbb Csíkszeredán mutatták be. Az Abbott cég felkérésére a beavatkozások irányítását és felügyeletét Kónyi Attila egyetemi docens, a pécsi szívklinika pacemaker munkacsoportjának vezetője végzi. Ezt a műtétet tehát olyan esetekben alkalmazzák, amikor az erek már nagyon messzesek, és a hagyományos módszerekkel egész egyszerűen nem jutnak el a célhoz. Az eddigi adatok szerint a módszer hatékony és biztonságos. Május 31-én a pécsi gyerekeket a jövő várja. A Városi Gyermeknap alkalmából ugyanis a Zsolnai Kulturális Negyed falai közé költözik a tudomány, a technika, visszatér a legendás DeLorean időgép, a NASA által is használt helikopterszimulátor, sőt egy izgalmas, mesterséges intelligencia bemutatót is szerveznek a kicsiknek. 18. alkalommal rendezik meg a pécsi dísznövény kiállítás és vásárt a Pécsi Tudomány Egyetem. Botanikus kertje lesz majd a helyszíne, dátum pedig május 16-a. A kiállítás fő tematikája ezúttal a bonszájok lesznek, de természetesen szaktanácsadással is várják majd az érdeklődőket. Parkolni a közterületen, illetve szívcentrummal szemben lehet. Cecil McLaurin Salvant koncert lesz május 18-án. Pécsett, a MacArthur ösztöndíjas, háromszoros Grammy-díjas énekes, dalszerző májusban indult turnéra. Ennek egyik állomása lesz majd Pécs, az új lemezét mutatja be.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett a Bolygó utcában. A Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között teljes útzár van érvényben. Egészen május 24-ig az Est utca felől lehet csak behajtani. A parkolás sem lehetséges itt. Napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállhatnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható ma, másút nem lesz csapadék. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután 15 és 20 fok között alakulnak a maximumok, Baranyában 17 fok várható közepesen felhőséggel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Tart a pályázár az M5-ösön, ahol Szeged felé korábban Újhartyán térségében egy kamion felborult, keresztbe fordult, eltorlaszolva az utat. Márócsánál leterelnek mindenkit, aki tud, válaszol másik útvonalat. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok! 4 perccel múlt 9, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Már is jön a Compact Disco és a Pildorain.
0: Best FM,

0: tudom, hogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék. Puerto Rico-ban született Ricky Martin, aki 9 évesen már reklámfilmben szerepelt, de focizott is, aztán popénekesi karrierbe kezdett. Első szólóalbumát 91-ben készített el, azóta majdnem 100 millió eladott lemeznél járt, 2 Grammy és 5 Latin Grammy díjat kapott. Olyan slágereit ismerhetjük és hallhatjuk majd július 6-án élőben Budapesten, mint a Living La Vida Loca, a Maria, a She Bangs, a Nobody Wants to Be Lonely, vagy a most érkező Private Emotion.
2: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Sunny Shining süt a nap, énekelt a Bob Marley. Tegnap este viszont esett a hó a Kékesen, 2 centi ráadásul, úgyhogy szépen kifehéredett a Time május 12-én, Gyöngyösen pedig teniszlabda méretű jég hullott az égből. Hát a hidegszentek, ugye, Szervác, Pongrácz, Bonifác, ma Szervác napja van. Sok boldogságot az ünnepelteknek, névnaposoknak, szülinaposoknak. Nincs változás az M5-ösön egy reggeli kamionbaleset miatt, melyben a kamion felborult, oldalára fordult és eltorlaszolta a teljes pályaoldalt a Szeged felé vezetőt. Teljes utcárban, Ócsánál leterelnek mindenkit. Új esély, Another Chance a címe Roger Sanchez dalának. Ezzel megy tovább a szerda reggel a Besten.

Best FM, a legjobb zenék, egy kis francia house-t öltöztetett hip-hop ruhába Kanye West. 2007-ből jön a Stronger, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Az ezredforduló időszakának legnagyobb pop himnuszai pedig ma is mixben hallhatóak, majd a Night Shift-ben 6-tól White Boy-tól, 7 és 8 között a lemezjátszót mögött DJ Effendi.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Továbbra sem járható az M5-ös Szeged felé, csak Ócsáig, ott leterelnek mindenkit, egy kamion felborult, eltorlaszolva az autópályát. Ha van közlekedési hír a következő órában, sőt, a hírek alatt is várom, 0620 55 55 155, 10 után pedig itt lesz többek között Armand van Helden. És Szakács Gergő is. Rögtön 10 óra, mindjárt folytatjuk a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Mérföldkőhöz érkezett a Pécs-Pogány repülőtér fejlesztése. Pont Pécs címmel nemzetközi művészeti fesztivált szerveznek. Jön a Szabad Iskola, Szendi Hajni vagyok. Látogassunk most el a Pécs-Pogány repülőtérre, ahol március 30-án indult el a Pécs-München járat. Az azt üzemeltető Dennis Air Transport és a Lufthansa együttműködése révén új, szélesebb körű nemzetközi destinációk nyíltak meg most az utazó közönség előtt. A legfontosabb újdonság, hogy a járat immár egy olyan nemzetközi értékesítési és csatlakozási rendszer részévé vált, mely lehetővé teszi, hogy a Pécsről induló utasok egyetlen foglalással, egyszerű átszállással juthassanak el Európa, illetve a világ számos pontjára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy már nagy nemzetközi légitársaságok felületein is megvásárolhatóak a jegyek, az utasok így egyetlen foglalással, automatikus podgyászkezeléssel utazhatnak tovább. A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara június 11-e és 14-e között először rendezi meg a Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivált. A rendkívül gazdag színházi, zenei, filmes és képzőművészeti programokat felvonultató 4 nap ismét Pécset teszi tehát a kultúra fővárosává. A fesztivál igazgatója Csányi János, a PTMK egyetemi docense. Képzőművészeti szabadiskolát szerveztek Pécset. Legközelebb május 19-én várják az érdeklődőket. Németh Pál szobrászművész foglalkozása a rajzolni szerető fiataloknak szólt elsősorban. Nagyon nehéz és nagyon fontos mérkőzést nyert meg a PMFC labdarúgó csapata, amely a Dunaújvárost hazai pályán 2 góllal verte. A 2 rivális közül a Kaposvár kikapott, a Nagykanizsa viszont győzött, a saját feladatát tehát megoldotta a PMFC MB3-as labdarúgó csapata. 2 fordulóval a vége előtt a sorozatot a Nagykanizsa vezeti. Gázvezető rekonstrukciós munkák kezdődtek a pécsi Péter utcában. Május 22-ig a 224 szám között, aztán 26-a és június 19-e között a Has Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 között dolgoznak, majd július 19-től pedig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között lehet forgalomkorlátozásra készülni. Napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállhatnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható ma, másút nem lesz csapadék. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután 15 és 20 fok között alakulnak a maximumok, Baranyában 17 fok várható közepesen felhőséggel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebből az időszakból pedig olyan ismerős nevekkel találkozhatunk ebben az órában, mint Sophie Alice Baxter, Coolio, Armand van Helden, Donna Louise, Artful Dodger, Dario G., nem sokára Edwin Collins, Craig David, vagy az óra indító Planet Funk. 5 perc elmúlt 10, hello, jó utat, jó munkát, Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a brit elektronikus trió a Dario G 1997-es bemutatkozó dalával megy tovább a szerda délelőtt, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Szól már is a Sunshine a Besten.

Tegyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

0: Best FM, a legjobb zenék. Még a reggeli órákban az M5-ösön Röszke felé Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az adott pályaszakaszt lezárták, a forgalmat Úcsa térségében kiterelik. Már ott is nagy a dugó, aki teheti válaszol másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főút felé, ezért már Dabas térségében is torlódik a forgalom. Tudom, hogy kicsit odébb van, de a 4-es főút is lehet alternatíva. Ezen kívül a 32-es főúton Jászfényszaru közelében szintén korábban kamion és autó karambolozott, a 12-es kilométernél ott is teljes útzár van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Japán autólegendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
3: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kocsban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: A Rumbiszró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbiszró mai ebéd ajánlata 2990 forintért. Tárkonyos pulykaragú leves pikánsan. Az A menü rupogósra sült csirkecomb pékné burgonyával. A B menü cukkini chips rántfa párolt rizssel uborkás tartárral. A C menü resztelt csirkemáj párolt rizssel. A Paleo menü 3290 forintért. Káposztaleves füstöltel, francia lecsó sült tarjával. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat mentás erdei gyümölcsleves. Az A menü rakott burgonya füstölt kolbásszal jó tejfölösen, a B menü amerikai rakott spagetti friss levélsalátával. És végül a vegán menü 3290 forintért, kapros vegán tejszínes karalábéleves tofuval, csicseri borsos tikka masszala basmati rizssel.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Ahol a délelőtt utolsó órájában Carl Wolf énekli el kedvenc Totó slágerét. És Afrika mellett Gyula Firátótra is ellátogatunk. Jön Subbase Monster is, és jöhet a közlekedési info, ha van 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, bor zene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
3: A Rumbiszró Pécset a Zsolnay Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbiszró mai ebédajánlata 2990 forintért. Tárkonyos pulykaragú leves pikánsan. Az A menü rupogósra sült csirkecomb pékné burgonyával. A B menü cukkini chips rántfa párolt rizssel uborkás tartárral. A C menü eresztelt csirkemáj párolt rizssel. A Paleo menü 3290 forintért. Káposztaleves füstöltel, francia lecsós sült tarjával. A Teleki Bistró Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat mentás erdei gyümölcsleves. Az A menü rakott burgonya füstölt kolbásszal jó tejfölösen, a B menü amerikai rakott spagetti friss levélsalátával. És végül a vegán menü 3290 forintért, kapros vegán tejszínes karalábéleves tofuval, csicseri borsos tikka masszala basmati rizssel.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi, a 90-es és 2000-es

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Az aszályhelyzetről is tárgyalnak a mai kormányülésen. Hazánkban nem okozhat járványt a hantavírus. Sok napsütés várható ma, csak északkeleten lehetnek kisebb esők. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, ezt közölte a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy azért ott gyűlnek össze, mert az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak az aszályhelyzetről, ezután döntenek majd a rövid távon szükséges intézkedésekről. Emellett az ülésen szó lesz majd a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, és az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. Nem kell tartanunk a hantavírustól, hazánkban ugyanis kicsi az esélye annak, hogy járványt okozzon. Ezt mondta rádiónknak a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának a vezetője. Bár a kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, Kemenesi Gábor szerint ilyen esetek korábban is előfordultak.
2: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
1: Több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelmi hatóság. Illegális árusokat értek tetten az ellenőrök egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában, ahol 9 árustól főleg szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A gyümölcsök penészesek és romlottak voltak, és az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló papírokkal, vagyis súlyos kockázatot jelentettek a gyümölcsök a fogyasztók számára. Havazott tegnap este a Kékestetőn, nagyjából 2 centiméternyi hó hullott, miközben ott kifehéredett a táj, Gyöngyösön teniszlabda méretű jég esett. A horvát határ közelében Letenyén pedig nagyjából 40 mm-nyi eső esett 24 óra alatt. Hogy ma milyen időre számíthatunk, azt már is elárulom. Napos, de szeles időre számíthatunk ma. Az ország nagy részén estig sok napsütés várható, és bár lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, csak az északkeleti tájakon fordulhat elő kisebb eső. A szél viszont sokfelé megélénkülhet. 15-20 fok között alakul ma a hőmérséklet, este pedig 9-15 fok valószínű. A következő napokban melegszik a levegő, de jönnek a záporok. Holnap a Dunántúlon eshet, pénteken viszont országszerte eleredhet az eső. Holnap 23, pénteken pedig 24 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ezt senki sem szereti, ha a sötét titkok napvilágot látnak, de hát akár akarják, akár nem, előbb-utóbb kiderülhetnek. Ez történt most is. Évekig titkos viszonyt folytatott P. Diddy és a brit királyi család tagja, Sarah Ferguson, András herceg exe. I don't wanna know, nem akarom tudni, de most már tudjuk persze. P. Diddy-ék kezdenek. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A december 16-án újból Budapesten koncertező kanadai rockstar Bryan Adams kezében nem csak a gitár szól jól, de a fényképezőgép is tökéletesen működik. Lelkes fotós is, mind a mellett, hogy évtizedek óta megkerülhetetlen alakja a rockzenének. Cloud No. 9 című dalát most Sikén mixében halljuk a Besten.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hát nem két perce egy felborult kamion műszaki mentése, úgyhogy továbbra is pályazár van az M5-ösön Szeged felé. Újhartyán térségében történt még reggel kamion baleset. Felborult, az oldalára fordult és eltorlaszolta a pálya ezen oldalát. Úcsánál terelnek le mindenkit, és már az 5-ös főút is nagyon lassú. Akár a 4-es főút is lehet alternatív kerülő út, bár egy picivel hosszabb, tudom. És több kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé is, Tata előtt nem sokkal. Ha dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2-2 a nemek aránya a hírek után. Majoros Rita követeli magának a mikrofont, Give it to me, ez pedig a dal címe Timbalandtől, Nelly Furtadótól és Justin Timberlake-től. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap reggel is. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
3: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécset június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nem lesz üzemanyag hiány a kutakon, ezt ígérte a MOL. Beatles rajongói központ nyílik Londonban, északkeleten lehetnek záporok, máshol napos száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Lesz elég dízel és benzin is a kutakon. Magyarországnak ugyanis stabil az üzemanyag ellátása. Ezt írta a MOL azokra a hírekre reagálva, amelyek szerint ma estig elfogyhat a dízel a kisebb kutakról. A társaság azt közölte, hogy az állami stratégiai dízelkészletből biztosított mennyiség valóban elfogyhat ma, de a MOL a saját termelésből továbbra is ellátja a partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyag ellátás folyamatos legyen az országban. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék, ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, ezt mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelő állományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
2: Szabálytalankodó hajósokat kaptak el a Dunán a vízirendőrök. Egy hetes nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak a múlt héten, amelynek keretében 159 hajót, köztük teher, tartály, személy és sportcélű hajókat ellenőriztek. Helyszíni bírságot 48 esetben szabtak ki, 12 alkalommal pedig szabálysértési feljelentést tettek. Főleg okmányok, engedélyek és biztonsági felszerelések hiányoztak a hajósoknál, de volt, aki ittasan vezetett, és olyan is, aki ellopott egy elektronikus bóját. Látogatóközpont lesz a londoni Beatles székházból. A 7 emeletes épületben egy interaktív múzeumot alakítanak ki, ahol be lehet majd nézni az egykori stúdiókba, oda, ahol a Let It Be album készült. Emellett hozzá lehet férni a legendás együttes zenei archívumához, és arra a tetőteraszra is fel lehet majd menni, ahol 1959-ben az utolsó nyilvános fellépését tartotta a Liverpooli négyes. A központ a tervek szerint 2027-ben nyitja meg kapuit. Napos időben bízhatunk ma. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak az északkeleti tájakon élők számíthatnak kisebb esőkre. A szél viszont sokfelé megerősödik. 15-20 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 9-15 fokig hűl a levegő. Holnap is sok napsütés várható, de délután a Dunántúlon már eleredhet az eső, pénteken pedig országszerte előfordulhatnak záporok. Viszont egyre melegebb lesz, holnap 18-23, pénteken 18-24 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép szerdát, csodás délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, elmúlt dél, és szerda van, úgyhogy visszatértem egy kis pihenőből, és újra én várom Önöket a legjobb zenékkel. Itt lesz a Black Machine, jön Sean Paul, jön majd a Bombon is, de a Destiny Child is beugrik. Timbalanddal, Nelly Furtadóval és Justin Timberlake-kel pedig indul a délután. It's a Give It To Me.

Pest FM a legjobb zenék. Nagyon-nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy velem tartanak ma a napsütésben is, és a legjobb zenék társaságában. Hozom ma is természetesen a napkérdését, mindenféle közlekedési információt, mindenféle érdekességet, mozi ajánlót is, úgyhogy tartsanak velem. Mert persze ma is a legjobb zenéké lesz a főszerep, úgyhogy Melanie C érkezik hamarosan a Spice Girls-ből, és a Never Be The Same Again. Itt lesz Sean Paul is, és a Temperature kicsit már nyárra hangol minket, de előtte itt a Black Machine, és talán a világ egyik legegyszerűbb dalszövegű dala. Annyit kell megjegyezni, hogy How G.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik ma is úton vannak, úton lesznek. Hozom a közlekedési információkat, amint megkapom őket. Például, hogy az M0-as autó déli szektorán Gyálnál az M3-as autópálya irányába szalagkorlátot javítanak. A 34-es és a 35-ös kilométerek közötti szakaszon, úgyhogy a külső sáv zárva is van. Jelen pillanatban is legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155. Ma is ide várom a közlekedési infókat. Bárki bármerre jár, már jöhet is. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sokan azt mondják, hogy a szerda a legnehezebb nap a héten, és hogy a szerda délután, mert hogy még messze a hétvége, és már messze az előző hétvége, úgyhogy ilyenkor kell egy kicsit felspanolnunk magunkat, feltölteni energiával, egy délutáni kávéval, így ebéd után, vagy néhány isteni zenével, hogy azért kibírjuk még péntek délutánig. Na én ezzel leszek a következő órában, kávét sajnos nem tudok küldeni a rádión keresztül, de isteni zenéket annál inkább, úgyhogy itt lesz majd a TNT és a Tiltott Perc. Egyébként pár perc múlva egy óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Madison Avenue.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségitadó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden korty van. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en. Minden nap délután 6-tól.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Kezdődik az országos szúnyoggyérítés, a jövőben nem lehet fákat kivágni a védett erdőkből, napsütésre, szélre és kisebb záporokra is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kezdődik a szúnyogok elleni védekezés, amelyet idén is a katasztrófa védelem koordinál. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, ezt mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyésztőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, ezt írta a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a posztja szerint azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére, szerinte ugyanis az erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét is jelentik. Azt is hozzátette, hogy átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Sokan segítik majd a meteorológusokat. Több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. Magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok jelezték, hogy kihelyezhetnek náluk egy kisméretű meteorológiai állomást, amely rögzíti majd a hőmérsékletet, a szél irányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. A Hungaromet munkatársai a következő hetekben döntenek arról, hogy kik vehetnek részt a mérőhálózat kialakításában. A TikTokon hirdette magát egy pénzhamisító, most kapták előt a rendőrök. A 23 éves fiatal 10 000 forintos hamis bankjegyeket hirdetett, amelyekért kriptovalutában lehetett fizetni. Bár a fiatalember tagadta, hogy bárkinek adott volna a hamis pénzből, a kriptopénztárcájában több mint 18 millió forint gyűlt össze. Az ügyben pénzhamisítás és csalás gyanúja miatt folyik eljárás, a fiatal férfi pedig szabadlábon védekezhet. Napos, de szeles időre számíthatunk ma. Az ország nagy részén estig sok napsütés várható, és bár lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, csak az északkeleti tájakon fordulhat elő kisebb eső. A szél viszont sokfelé megélénkülhet. 15-20 fok között alakul ma a hőmérséklet, este pedig 9-15 fok valószínű. A következő napokban melegszik a levegő, de jönnek a záporok. Holnap a Dunántúlon eshet, pénteken viszont országszerte eleredhet az eső. Holnap 23, pénteken pedig 24 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra is elmúlt, most már lassan 4 perccel pörög tovább a délutáni jó hangulat. Én Majoros Réta vagyok, hozom mindjárt Enley dalát, itt lesz a Two Times, de beugrik majd DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince is, és itt lesz egy isteni dal tőlük, ez a Boom Shake the Room. Ja, majd a Madison Avenue is, most indítják az órát. Who the hell are you, itt a Best FM-en. Szép délutánt!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor is az utamat

Vesztefem a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését. Itt a tavasz, most már tényleg végérvényesen, sőt, lassan itt a nyár is. Elkezdték sokan tervezgetni a nyaralást, az utazásokat, úgyhogy arra vagyok ma kíváncsi, hogy melyek a legidegesítőbb szokások, vagy éppen embertípusok utazás vagy nyaralás közben. Na, ki mire voksol, biztos vagyok benne, hogy már egy-egyen legalább mindenki találkozott. Engem például borzasztóan zavar az, ha mondjuk vonattal utazom valahová, és valaki nagyon hangosan telefonál, de úgy, hogy egyébként simán halkabban is tudna, de csak azért is direkt, vagy akár kihangosítva telefonál, szerintem az nagyon-nagyon tudja zavarni az utazó közönséget, szóval, hogy a többieket, vagy akik mondjuk, nem is tudom, amikor le kell szállni, hogy maradjunk a vonatnál, akkor igazából ki sem nyílt az ajtó, és mindenki ugyanakkor és ugyanott fog tudni leszállni, de neki valahogy mégis tülekednie kell. Na én őket is mondjuk úgy, hogy kevésbé csípem. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek a legidegesítőbb embertípusok, vagy éppen szokások egy-egy utazásnál. A folytatásban pedig mindemellé jön a Black Eyed Peas és a Make Me Halfway, előtte Enli és a Two Times a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik menet közben hallgatják a Best FM-et, meg is jöttem a legfrissebb infokkal. Budapesten az Üllői úton baleset történt a Kálvin tér előtt, ezt Laci írta, nagyon szépen köszönöm, illetve az M5-ös autópályán továbbra is figyelni kell, mert hogy Röszke felé Újhartyán közelében korábban felborult és keresztbe is fordult egy kamion. A 48-as kilométernél a bentrekett autókat a belső sávon elengedték, azonban a 30-as kilométernél Ócsánál továbbra is kiterelik az arra haladókat. Már itt is torlódik a forgalom. Aki pedig teheti, válaszol másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főúton például, de ezért a környék útjai és településein is, Ócsán, Dabason, Újhartyán környékén is óriási a forgalom és óriási a torlódás. Aki teheti, a 4-es főút felé kerüljön Albertirsáig, onnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van más infója, más kerülőútja, vagy tényleg bármilyen infója az utakról, megköszönöm, hogyha megírja vagy felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán felrázom önöket a Kompakt Diszkó és a Hősök dalával, jön a Minden rendben. És itt lesz Alex Audio is, a Crystal Waters-el és a Destination Calabria.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az aszály helyzetről is szó lesz a mai kormányülésen. Nem okozhat járványt a hantavírus, sok napsütés várható ma, és csak északkeleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, ezt közölte a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy azért ott gyűlnek össze, mert az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak az aszály helyzetről, ezután döntenek majd a rövid távon szükséges intézkedésekről. Emellett az ülésen szó lesz majd a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, és az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. Nem kell tartanunk a hantavírustól, hazánkban ugyanis kicsi az esélye annak, hogy járványt okozzon. Ezt mondta a rádiónak a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának a vezetője. Bár a kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, Kemenesi Gábor szerint ilyen esetek korábban is előfordultak.
2: Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
1: Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak, akik a júniusban kezdődő tanfolyamon a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatban 10 vármegyében több mint 280 gyereket nevelnek a szülők, köztük számos fogyatékossággal élő halmozottan sérült gyermeket is. Jelenleg pedig országszerte több száz gyerek vár arra, hogy szerető családba kerüljön. A hétvégén lesz a múzeumok majálisa. A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében 104 intézmény mutatkozik be szerte az országból. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel és szakmai beszélgetésekkel várják. A rendezvény célja pedig az, hogy megmutassák, hogy a múzeum nem csupán kiállító, hanem közösségi tér is. Napos időben bízhatunk ma. Estén az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak az északkeleti tájakon élők számíthatnak kisebb esőkre. A szél viszont sokfelé megerősödik. 15-20 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 9-15 fokig hűl a levegő. Holnap is sok napsütés várható, de délután a Dunántúlon már eleredhet az eső, pénteken pedig országszerte előfordulhatnak záporok. Viszont egyre melegebb lesz, holnap 18-23, pénteken 18-24 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Már szerda délután 2 óra is elmúlt, lassacskán 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább, élvezzük a legjobb zenéket. Mondjuk a Kosintől, itt lesz a Catch, jön majd Manu Chao is a Bongo Bonggal, de ami tuti felrez minket, az nem más, mint Alex Gaudia és a Crystal Waters-zal a Destination Calabria. Én Majoros Rita vagyok, ez pedig Tom Novidala a Besten.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Melyik a legidegesítőbb? Talán azt mondom, hogy legkellemetlenebb embertípus nyaraláskor, utazáskor. Azt írja Zoli, a hangosan videótelefonáló a reptéri váróban. Mindenki hallja a családi drámát, és valószínűleg ez senkit nem érdekel. Attila is írt, a strandfoglaló törölköző maffia reggel 6-kor lefoglal 8 napágyat, aztán eltűnik délutánig, csak azért, hogy másnak esélyese legyen. Misi is írta, aki az egész buszon kihangosítva tiktokozik, és bénább videókat néz. 0-20-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még ide az üzeneteket. De írt Viki is, hogy aki minden országban rántott húst kér, majd panaszkodik, hogy nincs olyan íze, mint otthon. Na hát igen, bőven van ilyen is. Jöhetnek az üzenetek, na meg mellé egy kis Manu Chao. Érkezik 1998-ból egy kis reggi, egy kis latin és folk hangzással vegyítve, szóval a Bonga Bonga Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sixpence None the Richer és a Kiss Me, ezek pedig a legfrissebb közlekedési infók. Továbbra is tart a pályázár az M5-ösön. Újhartyán térségében, ahol még a kora reggeli órákban felborult és keresztbe fordult egy kamion, ezzel elzárva teljes szélességében a Röszke felé vezető oldalt. A 48-as kilométernél a bent rekedt autókat a belső sávon elengedték, azonban a 30-as kilométernél Ócsánál továbbra is kiterelik a pályaforgalmát. A kiterelés előtt is már torlódás van. A kitelti válaszon másik útvonalat, azonban sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környék útjain településein, így Ócsán, Dabason, Újhartyán környékén is telítettek a sávok. A kitelti a 4-es főút felé kerüljön Albertirsáig, onnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát, ezt írják többen. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
2: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátraalján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Divény Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: 47. alkalommal szervezik meg a Magyar Kerékpáros Körversenyt. Új elnököt és alelnököt is választott a pécsi Fidesz. Kicsi az esély az esőnek. 5 versenynap, 19 csapat, 114 versenyző és 836 kilométer. Ez vár ránk idén a 47. Magyar Kerékpáros Körversenyen. Az idei Tour de Hongrie a Pro Series kategóriás versenyként szerepel idén is a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenynaptárában. Ez a sportág második legmagasabb szintje. Pénteken egy újabb sík szakasz következik, majd Kaposvár és Szekszárd között, szombaton pedig jön a verseny Király etapja. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékező Mohácsi rajtot követően a versenyzőknek 4-szer kell leküzdeniük a pécsi Bárányút meredekét, mielőtt az állatkert előtt célba érnek. Az utolsó szakaszon veszik majd az irányt a királynék városa felé, itt dől el a trófea sorsa. Pécsen láthatók először a legjobb sajtófotók. A megyeszékhely ad otthont ugyanis a hazai fotográfia legrangosabb eseményének. Május 18-a és 28-a között Pécset lesz látható először a 44. Magyar Sajtófotópályázat legjobb alkotásaiból összeállított szabadtéri vándorkiállítás. A Zsolnai Örökségkezelő szervezésében megvalósuló tárlat különlegessége, hogy a Baranyai Vármegyeszékhely megelőzi a budapesti bemutatót, így a pécsiek láthatják elsőként az elmúlt év legemlékezetesebb pillanatait. A MÜOSZ fotóriporterek szakosztály által kiírt pályázatra idén 258 szerző közel 6000 fotóval nevezett. A tárlat május 18-án nyílik és ingyenesen látható. Tisztújító ülést tartott a Fidesz pécsi szervezete. Új elnököt és alelnököt is választottak, miután Hoppál Péter távozott pozíciójából. Csizmadia Péter ügyvédet, a szervezet eddigi frakcióvezetőjét választották meg a Fidesz pécsi elnökének, aki megköszönte a bizalmat, majd hozzátette, további részletekkel hamarosan jelentkezik. Megtartották a közlekedési kultúra napját Pécsett, a környezettudatos egymásra odafigyelő partnerségen alapuló biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet. Országos és helyi programok ebben az évben is a közlekedési ágazat összefogásával valósultak meg. A program helyszíne a pécsi vasútállomás volt. Hangsúlyozták, nem csak egy napon, hanem mindig figyelni kell a közlekedés biztonságára. Vízhálózati munkák kezdődtek a Tettyén. A vízi közműszolgáltató szakembere egy olyan nagy átmérőjű termelő vezetéken dolgoznak, amely közel 40 éve szállítja a vizet a forrásvágatból, a tetyei tározóba, kulcs szerepet játszva nyilván a pécsi vízellátásban. A fejlesztés során a forrásház előtti területen egy új aknát alakítanak ki, amelybe motoros tolózárat is beépítenek. Gázvezető rekonstrukciós munkák kezdődtek a pécsi Péter utcában. Május 22-ig a 224 szám között, aztán 26-a és június 19-e között a Has Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 között dolgoznak, majd július 19-től pedig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között lehet forgalomkorlátozásra készülni. A délutáni 17 fokról este 11-re csökken majd a levegő hőmérséklete Baranyában, derült lesz fölöttünk az ég, láthatjuk majd a csillagokat, a szél eláll, csapadék nem érkezik. Csütörtökön derült reggelt követően, több órás napsütés valószínű idehaza, fátyol és gomoly felhők mellett. Baranyában 6 fokra ébredünk, délután már 22 fok lesz, időnként azonban megélénkülhet a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: További kellemes délutánt kívánok a mikrofonnál mostantól H. Horváth László. Ha már megérkeztem, akkor játszom is a dalokat, ahogy az lenni szokott ilyenkor megállás, megszakítás mentesen. Jön majd Janet Jackson és az All For You az új évezredből, előtte zenél a Barbadosi Rihanna, szól az SOS, a Best
0: 101.7 Best FM.

0: Isten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Eltűnnek a magyar cirkuszokból is az elefántok, a fókák, a rozmárok, a nagymacskák, valamint a főemlősök, hogy mi ennek az oka, és hogy mi az uniós szabályozás. Ez kiderül, hogyha ellátogat a Pécs Aktuál híroldalra. A folytatásban hamarosan jönnek az időjárási információk, addig is folytatódik a zenei maraton, többek között a Jetlaggel, Dante Tomasszal, Zsédával, most pedig irány a 90-es évek Németországa, itt a For the Cause és a feldolgozás, Ain't No Sunshine a Best FM-en.

0: ad erőt.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Akik ma reggel munkába mentek, meglehetősen fázhattak, ugyanis összességében 3-4 fokat mérettünk Pécset, jelenleg sincsen túlságosan meleg, 13-14 fok, fúj a szél, viszont nem kell számítanunk csapadékra. Holnap is ajánlott a réteges öltözködés, reggel 5, napközben a 19-20 fok lesz a jellemző, marad belünk a viharos szél. Aztán pénteken visszatér a csapadék zóna, reggel 10, napközben 19 fok lesz 3 mm esővel, míg szombaton és vasárnap jön egy mediterrán ciklon, 19-21 fokkal és naponta 10, akár 12 mm esővel, és szívesen mondanám azt, hogy a következő hét szépíteni vagy éppen szebbíteni fog az időjárásunkon, de a jövő hét első felén egészen biztosan hűvösebb és csapadékosabb lesz. Az időjárás hírei után közlekedés, majd pedig folytatódik a zenei maraton, többek között Paul Johnson slágerével, 99-ből szól a Get Get Down, előtte ATB játszik The Summer, a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
3: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Arcade Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Arcade Joy napok.
2: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
4: Köszöntöm a rádió hallgatóit. Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rácvárosi és a Szigeti úton. A gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utcában. Vezessenek körültekintően, figyeljenek egymásra. Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék, ez a Szent Egy Hét Best FM. Egy hallgatónk jelezte a 30-as 889 Szent Egy Hetesre, hogy Uránvárosban a buszvégállomásnál csavarog egy nagy testű keverék, ám bár nagyon-nagyon barátságos kutya, ráadásul egy piros színű nyakörvis van a nyakába. Hogyha valakitől megszökött kedvence, akkor érdemes tehát ott a helyszínen egy picikét kutakodni, és meg lehet találni az állatot. Rövidesen délután 4 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, addig is maradt még egy dalom Olly Murs-től, szól a Dance With Me Tonight a Best FM-en. We've got a special

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Folytatásban hamarosan velünk lesz egy R&B dal, ami egy picit azért popposabb, 2004-ből. Kelly-től szól a Trick Me, amely nem csak Amerikát hódította meg, hanem bizony-bizony átért Európába, Angliában mondjuk a második oldas lengyelistákon, no de hát mi magyarok is sokat táncoltunk abban az évben rá. Most viszont itt vannak a legfrissebb hírek és információk, délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Volt egyszer egy malac. Május 31-én a pécsi gyerekeket a jövő várja. Hamarosan nyit a dísznövény kiállítás és vásár. Szendi Hajni vagyok. Speciális értágító műtétet végeznek Pécsen. A Pécsi Szívgyógyászati Klinikán az országban a legnagyobb számban végeznek egy olyan speciális értágító műtétet, amellyel azoknak a betegeknek tudnak segíteni, akiknek messzesereit a hagyományos módszerekkel már nem lehet megfelelően kitágítani. Az eljárás iránt több európai ország szakemberei is érdeklődtek, legutóbb Csíkszeredán mutatták be. Az Abbott cég felkérésére a beavatkozások irányítását és felügyeletét Kónyi Attila egyetemi docens, a Pécsi Szívklinika Pacemaker munkacsoportjának vezetője végzi. Ezt a műtétet tehát olyan esetekben alkalmazzák, amikor az erek már nagyon messzesek, és a hagyományos módszerekkel egész egyszerűen nem jutnak el a célhoz. Az eddigi adatok szerint a módszer hatékony és biztonságos. Látogassunk most el a Pécs-Pogány repülőtérre, ahol március 30-án indult el a Pécs-München járat. Az azt üzemeltető Dennis Air Transport és a Lufthansa együttműködése révén új, szélesebb körű nemzetközi destinációk nyíltak meg most az utazó közönség előtt. A legfontosabb újdonság, hogy a járat immár egy olyan nemzetközi értékesítési és csatlakozási rendszer részévé vált, mely lehetővé teszi, hogy a Pécsről induló utasok egyetlen foglalással egyszerű átszállással juthassanak el Európa, illetve a világ számos pontjára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy már nagy nemzetközi légitársaságok felületein is megvásárolhatóak a jegyek, az utasok így egyetlen foglalással, automatikus poggyászkezeléssel utazhatnak tovább. A választási malac volt a témája az idén Szolnokon megrendezett Magyarország étele versenynek. 2026-ban a Páholy by Bluff Bistro csapata, név szerint Bencs Dávid, Németh Norbert lettek a legjobbak. Lassan készült malac császárokkal nyertek. Az étel fantázia neve ez volt, hogy volt egyszer egy malac. A recept fenn lesz a Magyarország étele oldalon. Május 31-én a pécsi gyerekeket a jövő várja. A Városi Gyermeknap alkalmából ugyanis a Zsolnai Kulturális Negyed falai közé költözik a tudomány, a technika, visszatér a legendás DeLorean időgép, a NASA által is használt helikopterszimulátor, sőt egy izgalmas, mesterséges intelligencia bemutatót is szerveznek a kicsiknek. 18. alkalommal rendezik meg a pécsi dísznövény kiállítás és vásárt a Pécsi Tudomány Egyetem. Botanikus kertje lesz, majd a helyszín, a dátum pedig május 16-a. A kiállítás fő tematikája ezúttal a bonszájok lesznek, de természetesen szaktanácsadással is várják majd az érdeklődőket. Parkolni a közterületen, illetve szívcentrummal szemben lehet.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
6: A hatos úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. Ivóvízhálózat bővítése zajlik Pécsett, a gyükési városrészben, a kivitelezés miatt a Rengeteg utcában teljes útzár érvényes 20-ától. A délutáni 17 fokról este 11-re csökken majd a levegő hőmérséklete Baranyában. Derült lesz fölöttünk az ég, láthatjuk majd a csillagokat, a szél eláll, csapadék nem érkezik. Csütörtökön derült reggelt követően több órás napsütés valószínű idehaza, fátyol és gomoly felhők mellett. Baranyában 6 fokra ébredünk, délután már 22 fok lesz, időnként azonban megélénkülhet a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hajni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Találkozunk 5 órakor a Besten, ahol hamarosan jön Michel Deluxe, T-Boy, illetve MC Gesztenye, a Repülők és egy 1994-es fantasztikus sláger a Tour de France, előtte viszont kezdünk Kellisszel, ez már a Trick Me.
0: 101.7 Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. A Biocom Nonprofit Kft. Az esős időjárás miatt ma este végzi el szakvállalkozó bevonásával a pécsi vadgesztenyefák, rózságyások, valamint a dézsás növények növényvédelmi munkálatait. A permetezésre növényeket károsító rovarok és betegségek ellen van szükség. A munkát este 10 és reggel 4 óra között fogják végezni a szakemberek. A felhasznált szer emberekre és melegvérű állatokra abszolút nem veszélyes, ugyanakkor méhekre mérsékelten, a vízi élővilágra kifejezetten veszélyes. Kérik a lakosságot, hogy a permetezés alatt csukják be az ablakot, takarják le az érzékeny növényeket, és szedjék be a kint száradó ruhákat. A munkavégzés zajjal járhat, úgyhogy picit hangosabb lesz a ma éjszakánk. A folytatásban rövidesen jön majd a rendőrségi felhívás, addig is a legjobbakat válogatom, Gossip Moving the Right Direction egészen biztosan hallható lesz, előtte viszont hozom a házi bulik nagy-nagy slágerét, mondhatni himnuszát. Itt a Daylight a 90-es évekből, ez a Groove is in the Heart, a Best of Ever.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, előtte még mindig van egy aktuális rendőrségi felhívásom, ugyanis a komlói rendőrök nagy erőkkel keresik az eltűnt Rózsavölgyi Leonárdót. A 11 éves fiú április 3-án Vásnoki lakásából engedély nélkül távozott, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 140-141 cm magas, barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítőszettet viselt. A komlói rendőrkapitányság továbbra is arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a fiút, vagy tud annak tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést akár névtelensége megőrzése mellett a 0680 555 111-es zöld számon, vagy pedig a 112-es központi segélyhívó számon. Szóval akkor hamarosan folytatjuk, jön majd például egy nagyon-nagyon jó kis kanadai csapat, a Nickelback, tőlük szól a Fotográf, előtte a páros dala érkezik, Olivia From Earth, Royal közösen, utolsó dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
5: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rácvárosi és a Szigeti úton. Gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utcában. Vezessenek körültekintően, figyeljenek egymásra. Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében.
1: Reklámot hallottak! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Május 13-a szerda van, akiket lehet köszönteni. Ők a szervácok, valamint az imolák. És persze vannak születésnaposok is. 75 éves Stevie Wonder, többszörös Grammy-díjas, Oscar-díjas, amerikai énekes, zongorista és zeneszerző. 63 éves Fazekas Zsuzsanna színésznő, aki játszott többek között a Szomszédokban. Szintén 63 éves Tóth Zoltán zenész, a Republik egykori tagja és alapítója. És 39 éves Alexander Rybak hegedűművész, aki 2009-ben megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált. Rövidesen jönnek majd a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor, előtt itt a bombon slágere, a Sex Appeal-em.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hozom a feldolgozást a folytatásban a Deep Dish-től. Tőlük szól a Flashdance az új évezredből. Előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk. Délután 5 órakor a Best FM-en Szendi Hajnitól.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
4: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesebasics.hu.
1: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: 47. alkalommal szervezik meg a Magyar Kerékpáros Körversenyt. Új elnököt és alelnököt is választott a pécsi Fidesz. Kicsi az esély az esőnek. 5 versenynap, 19 csapat, 114 versenyző és 836 kilométer. Ez vár ránk idén a 47. Magyar Kerékpáros Körversenyen. Az idei Tour de Hongrie a Pro Series kategóriás versenyként szerepel idén is a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenynaptárában. Ez a sportág második legmagasabb szintje. Pénteken egy újabb sík szakasz következik, majd Kaposvár és Szekszárd között, szombaton pedig jön a verseny Király etapja. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékező Mohácsi rajtot követően a versenyzőknek négyszer kell leküzdeniük a pécsi Bárányút meredekét, mielőtt az állatkert előtt célba érnek. Az utolsó szakaszon veszik majd az irányt a Királynék városa felé. Itt dől el a trófea sorsa. Pécsen láthatók először a legjobb sajtófotók. A megyeszékhely ad otthont ugyanis a hazai fotográfia legrangosabb eseményének. Május 18-a és 28-a között Pécsett lesz látható először a 44. Magyar Sajtófotópályázat legjobb alkotásaiból összeállított szabadtéri vándorkiállítás. A Zsolnai Örökségkezelő szervezésében megvalósuló tárlat különlegessége, hogy a Baranyai Vármegyeszékhely megelőzi a budapesti bemutatót, így a pécsiek láthatják elsőként az elmúlt év legemlékezetesebb pillanatait. A MÜOSZ fotóriporterek szakosztály által kiírt pályázatra idén 258 szerző közel 6000 fotóval nevezett. A tárlat május 18-án nyílik és ingyenesen látható. Tisztújító ülést tartott a Fidesz pécsi szervezete. Új elnököt és alelnököt is választottak, miután Hoppár Péter távozott pozíciójából. Csizmadia Péter ügyvédet, a szervezet eddigi frakcióvezetőjét választották meg a Fidesz pécsi elnökének, aki megköszönte a bizalmat, majd hozzátette, további részletekkel hamarosan jelentkezik. A Pécsi Tudományegyetem művészeti kara június 11-e és 14-e között először rendezi meg a Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivált. A rendkívül gazdag színházi, zenei, filmes és képzőművészeti programokat felvonultató 4 nap ismét Pécset teszi tehát a kultúra fővárosává. A fesztivál igazgatója Csányi János, a PTMK egyetemi docense. Nagyon nehéz és nagyon fontos mérkőzést nyert meg a PMFC labdarúgó csapata, amely a Dunaújvárost hazai pályán 2 góllal verte. A 2 rivális közül a Kaposvár kikapott, a Nagykanizsa viszont győzött, a saját feladatát tehát megoldotta a PMFC MB3-as labdarúgó csapata. 2 fordulóval a vége előtt a sorozatot a Nagykanizsa vezeti.
2: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. Ivóvízhálózat bővítése zajlik Pécsett, a gyükési városrészben a kivitelezés miatt a Rengeteg utcában teljes útzár érvényes 20-ától. A délutáni 17 fokról este 11-re csökken majd a levegő hőmérséklete Baranyában, derült lesz fölöttünk az ég, láthatjuk majd a csillagokat, a szél eláll, csapadék nem érkezik. Csütörtökön derült reggelt követően több órás napsütés valószínű idehaza, fátyol és gomoly felhők mellett. Baranyában 6 fokra ébredünk, délután már 22 fok lesz, időnként azonban megélénkülhet a szél.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 6 órakor a Best FM-en, ahol dübörög tovább a zenei maraton, több mint 20 percen keresztül, megállás, megszakítás mentesen. A mikrofonnál most még ebben az órában H. Horváth László, egészen biztosan hallható lesz majd Azaria, Avril Lavigne, előtte pedig a Dibbis, Flashdance.
2: 101.7 Best FM.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Mindjárt folytatjuk egy beszélgetéssel, előtte viszont megnézzük azt, hogy mi vár ránk időjárás tekintetében a következő napokban. Holnap reggel például 4-5 fok, napközben viszont a 18-19 a jellemző, ajánlott a réteges öltözködés, egyébként a holnapi nap kimondottan szeles lesz. Pénteken reggel 10, napközben 19 fok, 3-6 mm esővel, míg szombaton és vasárnap mediterrán ciklon fogja alakítani időjárásunkat, ott napközben a 19-22 fok a jellemző, ami ettől sokkal, de sokkal fontosabb, hogy feltámad a szél, és jön naponta 9-12 mm eső, ami velünk marad egészen biztosan jövő héten hétfőn, kedden és szerdán is. Az időjárási idej után folytatódik a zenei maraton, adom a 90-es klasszikus 98-ból, ő már odafentről a Whitney Houston, ez pedig a Step by Step idelent a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Pésre érkezik a Benyovszky Musical, erről beszélgettek Génémegy György producerrel, a Benyovszky Társaság elnökével. Jó napot kívánok, köszöntöm a műsorban.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is, és a kedves hallgatókat.
0: Picikét talán kezdjünk a Kályhától. Mit is érdemes tudnunk Benyovszky Móriczról?
1: Benyovszky Móriczt a 18. század egyik legnagyobb magyar világutazója volt, aki hajósként, katonaként és hát földrajzi leíróként is igen sokat tett és dolgozott, azért ténykedett azért, hogy hát a magyarok hitet, rangja, tekintélye erősödjön a világban. Ő maga egyébként talán leginkább ismert a madagaszkári tevékenységéről, hiszen Madagaszkáron hosszú éveket eltöltött, segített az ottaniaknak, az európai civilizációnak a kialakításában, az ottani népek, nemzetiségeknek, az ellenti törzsnek, mondjuk így, ottani törzsek ellentétének elsimításában, és tekintélyt jött ki körülben, és ezért aztán vezetőjüké a választották, úgy mondják ugye a közfelfogásban, hogy ő Madagaszkár királya volt, ami annyiban igaz, hogy valójában élvezte az ottani népek bizalmát.
0: Miért is számított különlegesek az ő csendes óceáni expedíciója többi felfedezőhöz képest?
1: Ez a kor a 18. század valójában a világ felfedezésének az évszázada volt. Sokan voltak így, de Benyovszky talán azért emelkedik közülük, egyrészt például az híres James Cooknak a bizonyos utazásaiban is megelőzte, másrészt pedig igazából nem is az volt számára fontos, hogy sok kilométert megtegyen, hát képzeljük el a kedves hallgatók, hogy 4 földrészet járt, tehát gyakorlatilag nyilván hajóval és hát többnyire ugye lovas közlekedési eszközzel tud menni és haladni, hogy micsoda tudás, kitartás, erő kellett ahhoz, hogy ezek között a földrészek között lavírozzon, de valójában ennél sokkal értékesebb az a kapcsolatrendszer, amit kiépített, hiszen ő ugyanúgy jóban volt Mária Teréziával, az osztrák-magyar uralkodóval, épp úgy, mint 16. hajóssal, akinek az udvarába, a Pázsi udvarába bejárása volt. Vagy például azt kevesebben ismerik, és büszkék lehetünk rá, hogy az amerikai földrészen Franklin Benjamin és George Washington is találkozott vele, sőt a Franklin Benjamin valóban jó volt a viszonya, hogy a családjának az elhelyezésében, a gondoskodásában is közreműködött. De aztán, ami igazából érdekes lett, és közelebb van a Magyarországhoz, az, hogy részt vett a lengyel-orosz háborúban, a lengyelek oldalán, ahol egyébként sérüléseket is szerzett Lengyelországban, egyébként nemzeti hősnek tekintik Benyovszkyt. Mi még ott nem tartunk, pedig ugye büszkék lehetnénk rá, de ott már igen, hogy megemlékezünk róla, különösen az idei esztendőben, amikor születésének 285. és halálának a 240. évfordulója van.
0: A Benyovszky Társaság mikor alakult meg és milyen célkitűzésekkel?
1: Több mint 20 éve egy civil társaság a budapesti és Magyarország egyetlen egy Benyovszky Móriczt utcájában érdekelt bennünket, hogy olyan az itt élők, elsősorban az ott élők, a Benyovszky utcában élők, mennyire ismerik ennek az embernek a tevékenységét, és az akkori kis szolid közvélemény kutatásunk azt mutatta ki, hogy 10 emberből talán 2, ha hallott róla. Az idősebb, korosabb hallgatók talán emlékeznek a Világ Benyovszky című filmre, amely egy csehszlovák-magyar koprodukció volt, és talán ez volt az első olyan alkotás, amely a korunkban felhívta a figyelmet Benyovszky Móriczra, de azt tudni kell, hogy Benyovszkynek a történetét, ezt a rendkívül érdekes és kalandos történetét elsőként Jókai Mór vetett a papírra, és a 100 kötetes életműből 2 kötet szól erről, és ez nem fantázia szülte alkotás, mint ahogy egyébként Jókainál sok esetben előfordult, hanem az akkori kor hát, tudománynak, tudásának megfelelően próbált ilyen szociográfiai alapossággal utána nézni, hogy pontosabban milyen, merre járt, mit csinált, milyen tettei voltak. Úgyhogy a musical, amit a pécsi közösség is láthat, Jókai műve alapján készült, és a magyar művészek, forgatókönyvírók, zeneszerzők is ezt tekintették alapnak.
0: A beszélgetésünk holnap folytatódik itt a Best FM-en, ahol hamarosan hallható lesz a Magna Cum Laude és a Piros az Alma.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Japán autólegendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesebasics.hu.
3: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
4: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy épp...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok.
4: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlei negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedi, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibéi Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
1: Reklámot hallottak.
5: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 101 hét Best FM.
1: A legjobb zenék. Best FM.
6: Hírek a Best FM-en. Intenzív dróntámadás érte Kárpátalját. A pontos információk fontosságára és az UV-védelemre figyelmeztetnek. Derült idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalja ellen, több település is érintett. A közösségi platformok Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is jeleztek becsapódásokat. Ukrajna katonai kormányzója közölte, a háború kezdete óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. A lakosságot felszólította, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Orbán Anita, az új kormány külügyminisztere közölte, a magyar kormány mélységesen elítéli a támadást, figyelemmel követi az eseményeket, folyamatos a kapcsolat a főkonzullal. 5 drón becsapódásáról van információ, 2 Szolyva mellett, az egyik egy vasútállomás transformátorát érte, egy Ungváron egy ipari létesítménybe csapódott, 2 pedig szórványosan ért földet egy-egy településen. A kárpátaljai eseményeket is tárgyalja az új kormány első ülésén. Ópusztaszeren tanácskoznak, ahol döntést hoznak az aszályhelyzet rövid távú kezelése mellett az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, illetve az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. Két vasvármegyei horgásztavat is érint az aszbeszt szennyezés. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint az Abért-tó és a Dozmati víztározó parkolóiban és bekötő útjaiban is kimutatták az aszbeszt jelenlétét. Ezért a parkolókat lezárták, és arra kértek mindenkit, hogy gyalog vagy kerékpárral se közelítsék meg az érintett helyszíneket. Az aszbeszt azért veszélyes, mert ha belélegezzük a rostjait, akkor azok tüdőbetegséget és rákot is okozhatnak. A hiteles információk és az UV védelem áll a Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampányában. Egy 20 000 bőrrák szűrésre alapozott friss elemzés szerint az atípusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat, az intenzív szolárium használat, a bőrrák és a melanoma kiemelt kockázati tényezői. A szakemberek a közösségi médiában terjedő téves információk ellen lépnek fel, emellett a fényvédő használatának fontosságára irányítják a figyelmet. Nagy rész derült idő lesz, csapadék nem várható, és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
7: Pop és rádiós lágerek minden mennyiségben, már ami elfér 120 percben, amelyből az első 60 percet én White Boy, a másodikat pedig szerdai rezidensünk DJ Effendi prezentálja majd. Indul a Night Shift.
5: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Best FM Night Shift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ Night Shift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre. Jó, tehát Best FM Night Shift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltad így minket. Yeah!

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon kell

0: times. Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day. Remember.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: 'cause you represent
1: California. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Magyarország elítéli a Kárpátalja elleni dróntámadást. Rendkívüli asszályhelyzet, döntéseket hoz a kormány. Elkezdődött a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elítéli a magyar kormány az orosz dróntámadást Kárpátalja ellen, és figyeli az eseményeket. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök a kormányülés közben tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren. Magyar Péter elmondta, a magyar vasutasoknak is óvóhelyre kellett vonulniuk Csapon, de azóta már hazaértek. Orbán Anita külügyminiszter berendelte Oroszország nagykövetét a külügyminisztériumba. Kárpátalját a háború kezdete óta most érte a legnagyobb támadás, több településen, Szojván, Munkácson és Ungváron is voltak becsapódások. A rendkívüli asszályhelyzettel is foglalkozott a kabinet az első kormányülésen. A kormányfő jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. Magyar Péter arról is beszélt, hogy hazánk üzemanyagellátása biztosított védett áron. Kezdődik a szúnyog elleni védekezés, amelyet idén is a katasztrófa védelem koordinál. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Több mint 1700-an vesztegelnek egy óceánjáróhajón Bordóban. Vírusfertőzés gyanúja miatt rekedtek a dél-franciaországi város kikötőjében, miután az egyik utas meghalt, és felmerült a hányás hasmenést okozó kórokozó gyanúja. Egy 90 éves utas vesztette életét, és 50 embernél jelentkeztek tünetek. Norovírusra tesztelik őket. A gyomorinfluenza hátterében ételfertőzést gyanítanak. Nagyrészt derült idő lesz, csapadék nem várható és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szita-szita péntek, szerelem csütörtök, pop szerda.
4: Ugye?
3: Jó! Kérek elnézést!
4: Mennyit gondolkoztál ezen, Sándor?
3: De ezt már párszor elsütöttem. Jó, de tessék, mondjál jobbat!
4: Nem tudok.
3: Ugye én se, ilyen, ennyi.
4: Látszik, hogy megkérdezem kis... a ChatGPT-t, találjuk ki valamit.
3: Kisgyermekes szülőként ezekre tudunk már csak asszociálni. Kalandőben meg ilyenek. Na, szóval pop szerda, ami azt jelenti, hogy egy pop és rádiós slágerek 120 perces mixe, amelynek a második 60 perc érkezik. Szerda érzelésünknek DJ Fabinek köszönhetően.
4: Induljunk el!
0: Best FM, a legjobb

0: Pixben.
1: A Twin Pixben is mondták, ugye, hogy a baglyok nem azok, amiknek látszanak.
2: Na, igen.
1: Itt a Devotion se úgy hallatszik, mint ahogy azt az ember
2: megszokta. Egy picit másképp, de a következő is egy picit másképp lesz, ugye. De a feeling good is.
1: Hát a szemek azok mindig erről szólnak, hogy mindig egy picikét máshogy. Úgyhogy, hogyha valaki szeretné tudni, hogy ezek a picikét máshogyak pontosan mit is takarnak, tehát hogy konkrétan milyen remixbe szólnak ezek a bizonyos trackek itt szerdánként, akkor nem kell más tenni, mint hogy
2: ellátogatni a mixcloud.com/DJFND oldalra, és ott megnézni a Best FM-es mixek között, éppen amelyik tetszik, ugye mindegyik tetszik, igen. És ott van a tracklista is. Egyébként egy szolgálati közlemény ezzel kapcsolatban, mert belefutottam egy olyanba, rám írt egy kedves hallgató, hogy na, a Mixcloudon keresni a régebbi mixeket, de nincsenek fönn. Hát én pedig ilyen majdnem nagy magabiztossággal
1: mondom, hát hogy ne lennének, te vagy a legrendesebb,
2: legrendesebb. És volt valami hiba a Mixcloud-nál, 180 mixemet tették unpublished-re, tehát hogy akkor nem látszódott, csak én láttam, senki más.
1: Mert?
2: Nem tudom, egyébként a másikra, tehát semmiféle oka nem volt. Ennek valami rendszerhiba volt.
1: Jaj, rendszerhiba. Mert olyan már nekem is volt, hogy csináltam Justin Timberlake mixet, ugye? És akkor mondtam, hogy gyerekek, aki szeretné, töltse le, és így... Semmi nem történt, és akkor küldte a Mixcloud az üzenetet, hogy
2: hát...
1: Igen, mert hogy hát képzeld, de van egy ilyen, hogy nem lehet az, hogy egy előadótól több dal. Szóval, hogy ezt nem is értem.
2: Nem
1: vagy,
2: is hallottam
1: vagy, hogy, vagy hogy egy albumról több dal közel egymás után, mert akkor azt úgy értelmezi, mint hogyha felraktad volna az egész albumot. Szóval minden, tehát hogy futottam ebbe így bele. Justin Timberlake mixel, David Guetta mixel, Martin Sol mixel, úgyhogy ezek megvannak nekem is, majd egyszer valahogy mixel.
2: De most már helyreállt, tehát most már az összes mix látszik, úgyhogy meg lehet keresni.
1: De akkor mondjuk még egyszer, tehát
2: mixcloud.com/DJFND.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Akarsz róla beszélni, vagy majd, ha már realitás lesz, vagy ez már gyakorlatilag realitás?
2: Micsoda?
1: Hát az öreg
2: szín. Most elgondolkoztam, hogy melyik témáról kéne nekem beszélni.
1: Marha egyszerű. Hallgat a feleséged, hogy nem, és akkor ettől függően választunk témát.
2: Általában nem szokott. Nem kíváncsi rám. Bár munkásságomra. Nem igaz.
1: Ezt majd ti otthon, jó? Nem, hát a Seamus Haji és a Big Love Records.
2: Seamus Haji, igen. Hát még nem tudok róla részleteket mondani. Folyamatban van a dolog. Itt ugye vokál témakörben zajlik egy munkálat, várom a kész vokált, amit majd el kell helyezni ebben a dalban. Most ne beszéljünk rébuszokban.
1: Igen,
2: csináltam
1: igen.
2: Egy ilyen mashup szerűséget, a régi mi volt az Chaka Khan olgút, mi volt az a
1: Chaka Khan?
2: Dalasso, na. Törekszem már én is, a Dalasso Chaka Khan az olgút, annak a vokáját használtam föl egy kicsit éjjájra megborondítva. Csak mondta a kiadó, hogy hát ez nagyon jó, de az AI-os vokálokat ők nem szeretik, nem adnak ki.
1: Ami nagyon jó, hogy egyébként ezt abszolút adom.
2: Figyelj, hát én nagyon kíváncsi leszek, hogy két év múlva is ezt fogják mondani. Meg, hogy két év múlva milyen vokálokat fog csinálni az AI. A lényeg, hogy kellett keresni egy valakit, aki ezt felénekli újra, úgyhogy most ez zajlik. És amint ez megvan, akkor a már kész zenére ezt rá tudom ültetni, és röppen is a kiadóba.
1: Jó, és azért majd meg lesz az, amiről beszéltél szilveszterkor, ugye, hogy jó lenne ide egy defektív megjelenés, hogy
2: vagy túrunk.
1: Vagy túrunk. Ugye azért utána azért meg ugye szóba állsz velük.
2: Természetesen.
1: Jó. Rendben, Istvánom.
2: Telefonom lesz. Néha.
1: Zoomod majd.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Nem volt még olyan régen a tegnapi kedd, úgyhogy egy ilyen hangyás szóviccel rákötök így az Azizámra, hogy én Azizám, hogy meghívnának péntekre egy Night Shift extra.
2: Édes atya, úristen.
1: Ez volt annyira szar, mint amit a szokatlan.
2: Igen, hát igen.
1: Ilyes, hát, 4 éve ezt hallgatom keddenként, szóval azért valami rám is ragad.
2: Jó volt a kiképzés.
1: Igen, abszolút, abszolút. Na, hogy mindenki értse, hogy mi van most, vége van, kicsi. Ennyi volt a mai Night Shift. Hát akkor pénteken, akkor nem is kell egy hetet várni.
2: Már le se fekszem addig, jó? Addig fönn vagyok.
1: Yes. Szeretek én neki?
2: Persze. Hát simán.
1: István, nem megy már.
2: Csomó zenét.
1: Nem megy már 20 éve. Ja, jó van. Ja, megvárod a vokált. Jó?
2: Megvárom a vokált.
1: Okay. Jó, akkor pénteken, Night Shift Extra.
2: Úgy.
1: Köszönjük szépen ezt a hatalmat. Hello, hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Dróntámadás érte Kárpátalját, az aszályhelyzet kezeléséről is döntött a kormány, derült lesz az éjszaka. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagy. Heves dróntámadás érte Kárpátalját, több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transformátorát és ipari létesítményt is értek becsapódások. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás a megye ellen. A lakosságnak óvóhelyre kellett vonulnia. A gyors jelentés szerint 11 drón lépett a légtérbe, sérültekről nincs hír. Bekérette a budapesti orosz nagykövetet a külügyminiszter a kárpátaljai dróntámadás miatt. Erről az első kormányülés közben tájékoztatott a miniszterelnök ópusztaszeren. Magyar Péter jelezte, folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a konzulátussal és a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén a kormány. Magyar Péter jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő azt is elmondta, holnap megtörténik a tényleges átadás átvétel a minisztériumoknál. Az első időszakban heti két kormányüléssel terveznek a sok teendő miatt. Magyar Péter kitért arra is, hogy a jövő héten Lengyelországban és Ausztriában is tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. A hiteles információk és az UV-védelem áll a Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampányában. Egy 20 000 bőrrák szűrésre alapozott friss elemzés szerint az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat, az intenzív szolárium használat mind-mind a bőrrák és a melanoma kiemelt kockázati tényezői. Sokan segítik a meteorológusokat, több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. Magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek, gazdasági társaságok jelezték, hogy kihelyezhetnek náluk kisméretű meteorológiai állomást. Ezek rögzítik majd a hőmérsékletet, a szélirányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. Nagy rész derült idő lesz, csapadék nem várható, és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Nelly Furtado, Justin Timberlake és Timbaland akár nyomhatná együtt is, de most ketté szedjük őket erre az órára. Jó, Justin Timberlake hozza a Like I Love You-t, Nelly Furtado, Timbalanda pedig majd a Promiscuous Girl-t nyomja el. Rajtuk kívül pedig még itt lesz a Stuckabo, Fatboy Slim, a Fugees, illetve Gwen Stefani és Akon is.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

De ezt nem a legjobb zenék. Johann Renk Stakabu után életéből általában mindig csak a Csernobil című, egyébként zseniális minisorozatot szokták kiemelni. Pedig hát azért ő más sorozatokban is tevékenykedett, ha nem is az egész évadot, de a Walking Deadben, a Breaking Badben és a Vikingsben is rendezett egy-egy epizódot. Most Stakabuként jön a Living It Up-tal itt a Besten.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Jazz FM a legjobb zenék. Fatboy Slim 1998-ban készítette el a most érkező Rockefeller Skanket, és saját bevallása szerint olyan 2000 környékétől kezdte el játszani abban a verzióban, amelyet ő maga készített a Rockefeller Skankre, rárakta a Rolling Stones I Can Get No Satisfaction című dalának a kapelláját. És ez azóta is egyébként minden buliának szerves része, általában ezzel szokta zárni a bulikat. És ő 25 éven keresztül megállás nélkül könyörgött kisebb-nagyobb intenzitással a Rolling Stonesnak, hogy hadd jelentethesse meg ezt ő hivatalosan, akik mindig azt mondták, hogy nem. Aztán tavaly évvégén megtört a jég, úgyhogy most már az a verzió hivatalosan is elérhető mindenhol. Nálunk most az eredeti Rockefeller Skank jön itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Azt hiszem, ezt hívják önbeteljesítő dalcímnek. Éld az életedet, live your life. És hát pontosan ezt csinálja Rihanna is. Nagyon éli a három gyerekes anyuka életet, olyannyira, hogy se új nagy lemez, se új turné nincs a láthatáron. Ti álljál érkezik Rihanna itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék az idei, a 2026-os Tour de Hongrie kerékpáros körverseny második etapja holnap kerül majd megrendezésre. Szarvas és Paks között fognak több mint 200 kilométert tekerni a versenyzők. Szóval a Szarvas, Kiskunfélegyháza, Kiskörös, Kalocsa és Paks útvonalon tessék kisebb, nagyobb és időszakos forgalom lezárásra, elterelésre és hasonló gyalánkságokra számítani. Türelem, kedves autósok, a bringásoknak pedig.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fokozott a készenlét Kárpátalján, biztosított az ország üzemanyag ellátása, földrengés volt Nagy Kanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Heves dróntámadás érte Kárpátalját, több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transzformátorát és ipari létesítményt is eltaláltak. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb csapás a megye ellen. A támadások szünetelnek, a lakosságtól készenlétet kértek. A dróntámadások miatt bekérette az orosz nagykövetet a külügyminiszter. A magyar kormány folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. Éveken át nyúló aszály van Magyarországon, egy év csapadék átlaga hiányzik a rendszerből, a talajvíz folyamatosan csökken. Erről beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese az új kormány első ülésének szünetében. Gacsáy József jelezte, országos vízügyi koordinációs központot állítanak fel, vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, melyek nem csak a helyi vizek megtartására vonatkoznak, hanem szeretnék az ország területére juttatni az elérhető szabad vízkészleteket is, hogy minél nagyobb készlet halmozódjon fel a tájban. A vízszolgáltatási rendszerek hatékonyabb működését is vizsgálják. Az aszályhelyzet kezelése kapcsán Magyar Péter miniszterelnök hozzátette, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. Zavartalan hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása. Erről is beszélt a miniszterelnök az első kormányülés szünetében, miután egyeztetett Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával. Magyar Péter kifejtette, azt a tájékoztatást kapta, hogy a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek, és az üzemanyagellátás továbbra is védett áron biztosított. Ennek jogszabályi kereteit garantálja a kormány. Kisebb földrengés volt Nagy Kanizsa térségében, a 2,4-es erősségű földmozgás este 4:18-kor történt, jelezte a Szeizmológiai Obszervatórium. Eddig két bejelentés is érkezett a lakosságtól, egy Nagy Kanizsáról, egy pedig Zalamerenyéről. Azt kérték, hogy aki érzékelte a földrengést, az töltse ki az obszervatórium közösségi oldalán közzétett kérdőíve. Nagyrészt derült idő lesz, csapadék nem várható és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hogy pontosan mennyi időt kapnak majd a meccs előtt, azt egyelőre nem lehet tudni, de az már ugye köztudott, hogy a The Killers fog fellépni május 30-án a Puskásban a Bajnokok Ligája döntő előtt. Valószínűleg egy 15-20 perces mini koncertet tolnak majd, amiben biztos, hogy elhangzik majd ez is. Jön a Killers és a Human Interest-en.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, az 1998-as Horny, aztán pedig a 99-es Tom Jones-szal közösen készített Sex Bomb című dalok átütő sikerének köszönhetően a 2000-es évek elején Mos T lett az egyik legkeresettebb és legfelkapottabb producer. Hát, hogyha hetente 5 remix felkérést nem kapott, akkor szerintem egyet se. Úgyhogy Cuny Williams igazán megtisztelve érezheti magát, hogy elvállalta ennek a dalnak a remixét. Jön a World Celebration!

Best FM a legjobb zenék. Jobb idő lesz holnap, mint ma, ez kétségtelen, tehát az ezt nagyon forróságnak nem nevezném, kedves Nelly, pláne ahhoz képest, hogy a hétvégén már ennél volt 6-7 fokkal magasabb is. 21 fokos nappali maximum, ezt ígérik a meteorológusok holnapra, ami viszont kifejezetten jó hír, hogy se szélre, se csapadékra, se frontra nem kell számítanunk csütörtökön.

Best FM, a legjobb zenék. Tudjuk jól, hogy a sikerhez nincs egy általános recept, ami mindig működik, de egy azért talán mégis, ami úgy hangzik, hogyha szeretnék Grammy díjas lenni, akkor dolgozz együtt Mark Ronsonnal. Erről tudna mesélni Lady Gaga, Dua Lipa, Bruno Mars, és hát a most érkező Amy Winehouse-al is közösen összesen 4 Grammy-t hoztak össze 2008-ban. Jön a Back to Black!

Best FM a legjobb zenék. Tavaly júniusban mutatták be először egy londoni filmfesztiválon, aztán nem sokkal utána a Paramount streaming szolgáltatóhoz került. Az a dokumentumfilm, amely Eminem eddigi karrierjét hivatott bemutatni, és amelyben Eminem mellett olyan sztárok szólalnak meg, mint Ed Sheeran, Adam Sandler, Dr. Dre és LL Cool J. Jön a The Real Slim Shady, a Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fokozott a készenlét Kárpátalján a délutáni dróntámadás miatt. Rendkívüli a szájhelyzet, döntéseket hozott a kormány. Földrengés volt Dél-Zalában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Heves dróntámadás érte Kárpátalját, több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transzformátorát és ipari létesítményt is eltaláltak. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb csapás a megye ellen. A támadások szünetelnek, a lakosságtól készenlétet kértek. A dróntámadások miatt bekérette az orosz nagykövetet a külügyminiszter. A magyar kormány folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén a kormány. Magyar Péter jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő azt is elmondta, holnap megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Az első időszakban heti két kormányüléssel terveznek a sok teendő miatt. Magyar Péter kitért arra is, hogy a jövő héten Lengyelországban és Ausztriában is tárgyal. A következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak, akik a júniusban kezdődő tanfolyamon a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatában 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevelnek a szülők, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Jelenleg országszerte több száz gyerek vár arra, hogy szerető családba kerüljön. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. A 2,4-es erősségű földmozgás este 4:18-kor történt, jelezte a Szeizmológiai Obszervatórium. Eddig 2 bejelentés is érkezett a lakosságtól, egy Nagykanizsáról, egy pedig Zalamerenyéről. Azt kérték, hogy aki érzékelte a földrengést, az töltse ki az obszervatórium közösségi oldalán közzétett kérdőívet. Nagyrészt derült idő lesz, csapadék nem várható és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Justin Timberlakehez, Justin Bieberhez, Britney Spearshez, Bruce Springsteenhez hasonlóan a Red Hot Chili Peppers is eladta teljes zenei katalógusát a Warner kiadónak 300 millió dollárért. Szóval amikor a következő órában majd felcsendül az Under the Bridge, az abból származó jogdíjakat már nem ők fogják kapni.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best of a legjobb zenék, ígértek itt majdnem összes filmjéhez folytatást, előzmény részt. Tehát leginkább most csak azt nézhetjük, ahogy Will Smith az északi sarkol a déli sarkig, és aztán vissza túrázik az egyik streaming szolgáltató dokumentum sorozatában. Getting Jiggy With It, Will Smith érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. A World Party 1997-es eredetiéhez képest ez a mostani dal csak annyiban különbözik, hogy Robbie Williams énekelte fel. De úgy látszik, ennyi kellett ahhoz, hogy ez a dal végül aztán az első helyig jusson az angol kislemezlistán. You know, she's the one.

Best FM a legjobb zenék. Legutóbbi ausztriai koncertjén Christina Aguilera rengeteg olyan dalt énekelt, amelyet eredetileg duettben készítette valakivel. Nyomta a Feel This Moment-et, a Moves Like Jagger, hát nem is beszélve a Lady Marmaladról. Ez a dal valamiért kimaradt, úgyhogy akkor most pótlásképpen Ricky Martinnal érkezik Christina Aguilera, íme a Nobody Wants to Be Lonely.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Beyoncé és Ne-Yo jó párszor dolgoztak már együtt az elmúlt években, a legismertebb közös munkájuk az Irreplaceable. Ezt a dalt Ne-Yo írta az énekesnő második albumára, és ez lett az egyik legismertebb Beyoncé dal. Ebben az órában azonban külön érkeznek majd, Ne-Yo a Because of You-val, Beyoncé pedig a Halo-val jön, hamar utolsó 60 percben.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM, a legjobb zenék. Az internetes trollok már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt is aktívan tevékenykedtek. Egy ilyen csapat próbálta valamiért, tényleg senki nem tudja, hogy miért, összeugrasztani Brandit és Mónikát, úgyhogy semmiféle alapja nem volt ennek az állítólagos ellenségeskedésnek. Aztán, amikor egy zenei fesztiválon találkoztak, akkor meg is beszélték, hogy hát senki nem haragszik senkire, és hát csatanos választ adtak ezeknek a trolloknak. Készítettek egy

Best FM a legjobb zenék. Hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 28-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És ugye ezt miért most mondom? Hát mert a most érkező úriember akkor a Matrix rajongó, hogy a művész nevét is a főszereplő után kapta, vagy hát adta magának, de

Best FM a legjobb zenék, és a hétvégéig most már kevesebb van hátra, mint amennyi eddig eltelt ebből a hétből. Zárom a szerdát, zárom a Night Shiftet, holnap csütörtök, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel és a legnagyobb dance himnuszokkal indítjuk majd a csütörtök estét. 120 percen keresztül fogunk majd ezekből válogatni és mixelni. Jön a Daft Punk, és az Around the World, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

álmokból recycling. Régen előre vittek a vitáink. Hogyha semmi nincs, amiért aggódnál, nyisd ki a szótárt a pokolnál. Hogyha vonszolod, hogyha nem gurul, hogyha nem jön össze ma semmi úgy, akkor csörög rám 0-30, munka nélkül tudod, siker nincs. Szeretek inni, ha boldog vagyok, és szeretek élni, hogyha rád nézek. Szeretet nélkül üres a napom, az esküvődön majd DJ-zek. Ez egy lelki Airbnb, amit együtt vettünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.